Kellemes forró éjszakát mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és az éjszakás műszakot Andrással, Zsolttal és Papóval.

0: És akkor még egyszer. Sziasztok, szia Andis, szia Zsolti.
1: Szervusztok, szia, jó Zsolti. Éjszakát.
2: Szia Zsolti, szia Papu, sziasztok.
0: Ma nagyon rendes volt, mert két képet is fölöltöttem a Facebookra. Az egyik az csak egy vicces dolog, a másik az egy tényleg kérdés. Esetleg nem tudom, megnézted, Zsolti?
1: Ja, ott valaki kérdezte, hogy mikori kiadás ez, meg milyen szótár vagy lexikon.
0: Szinonima szótár.
1: És mikori?
0: Mikori, fogalma sincs.
1: De nem mostani.
0: Nem, nagyon régi.
1: Már a szedésből is látszik, hogy nem egy modern dologról van szó. De mondjuk el, hogy mi volt benne.
0: Hát a korrupt, vagy korrumpák, nem, korrupt. A korruptnak a szinonimái voltak benne, és az egyik kiegészítéseként ott volt még az, hogy fideszes.
1: Lásd, erkölcstelem.
0: Hát összeszólt, csak egy ilyen viccnek szántam az egészet, és megnéztem, hogy van valami hasonló betűtípus, de csak végigszaladtam, és nyilván, ha még egy-két órát eltöltök, akkor pont ezt is megtalálhattam volna, ami ott van, de eléggé hasonlított, úgyhogy bejöttem. Andis, te nem láttad, ugye?
2: Én nem. Nem jutottam odáig.
0: És
2: mikor tetted föl?
0: Hát ma, hogy 7 óra körül, úgy emlékszem. Korábban kellett, elvileg a Facebook posztokat úgy érdemes kitenni, hogy 6 órakor délután az a legnagyobb eséllyel legtöbben láthatják, de mindig elfelejtem, hogy tehetre hánykodom, aztán később jön. A másik viszont egy olyan eszköz, amiről halvány gőzöm nincs, de aki küldte, az sem tudja.
1: Ő sem tudja, azt ő írt is, hogy de jó, hát ha most megtudja, hogy mi az. Ja. Hát tőlem nem fogja megtudni. Mondjuk tippem lenne rá egyébként. Tehát,
0: én mit mondaná?
1: Én valami ilyen fahántoló eszköznek gondolnám. Tehát az, na tehát ez egy ilyen, nagyjából ilyen ék alakú, olyan, mint hogyha egy ásó lenne az alja, amiben egy ilyen ék van vágva.
0: Igen.
1: És akkor ennek van egy nyele, azon van egy ilyen kis fogantyú, és aztán a nyelébe becsatlakozik egy ilyen hajlított fa, viszonylag vastag fa. És én ezt úgy képzelem el, hogy ezt a fát, ezt valahogy így a mellkassal lehet nyomni, és akkor ezzel a fogantyúval meg hát tartani, vagy irányba állítani, vagy nem tudom, stabilizálni, és ezzel az ékkel kell valamit csinálni, tehát nyilván nem a földet kell túrni vele, bár még az sem teljesen kizárt.
0: Például a paratörgyet így kell megcsapolni, vagy azt nem azt nem csapok.
1: Fogalmam sincs.
0: A gumifát csapolják.
1: A gumifát. Hát annak a kérgét lehántják.
0: Lehántják a kérgét, igen, ez nem jó.
1: Na mindegy, szóval nem tudom, de ilyesmire.
0: Tehát van ilyesmi lesz, amit
1: de
0: nem.
1: De az fantasztikus, hogy milyen célszerszámokat gyártottak annak idején, nem?
0: Igen, hát ez egy teljesen, lehet látni, hogy ez egy abszolút ilyen dizájnmentes, de a célzatos. Célirányosan a használatra ment az egész. Na jó. Akkor hoztam nektek vicces, nem vicces, de ilyen érdekes feladatokat is, hogy hát, ha közösen megfejtjük, vagy jót rendeltünk, hogy mekkorát tévedünk, de addig megkérdezem, hogy mit gondoltok, melyik országoknak a zászlója pont 4-szögletes. Elárulom, hogy nagyon kevés van, mert általában hosszú téglalap alakúak.
1: Svájc az egyik.
2: Igen, Svájc az szerintem szintén az 4-szögletes.
0: Ez szép volt eddig. És hát, még van egy.
1: Ez is volt quiz night-os kérdés, de hát ez az abban a másodpercben felejtem el.
0: Vatikán.
1: Aha, jó.
0: Hát nem sűrű látja az ember a vatikáni zászlót, úgyhogy de szép volt a gratulálnak, hogy
1: ilyen hamarat. Most megy egyébként a brit nemzetközösségi játékok. Ti ezt tudjátok, hogy hány tagja van a brit nemzetközösségnek?
0: Az a Commonwealth?
1: Igen.
2: Húha.
0: Hát a nagyokat könnyű összeszámolni.
1: Hát mert ez egy rendes ilyen, tehát egy atlétika úszás, most épp az atlétika megy, de hát ez is egy több napos verseny.
0: Igen, egy kis olimpia, vagy ne?
1: Igen.
0: 14.
1: Sokkal több, mint Európának. 56 tagja van.
0: Jóságos Isten.
2: 32-t tippeltem volna, de ez még mindig messze van az 50. 56?
1: Na, 56. Na, és ott van Mansziget is tagja ennek, és a Mansziget-nek az ászlaja, mert valamit bronzérmet, vagy nem tudom mit nyert az egyik futójuk, Ezt ismeritek, a Mansligeti zászlót?
0: Nem.
1: Az olyan, hogy András, te se?
2: Nem, de van nem az, ami olyan, mint hogy egy fél lábú, három fél lábú ember?
1: De. Tehát három darab, mint egy Mercedes csillag, úgy áll három darab láb. És akkor ilyen
2: azaz.
1: Csizma van rajtuk, meg sarkantyú. ez az
2: ászló. Igen. Úgy értettem, hogy három darab
0: fél
2: láb.
0: Mit jelent a jelentése?
1: Fogalmam sincs.
0: Mekkora a Mansziget különben?
1: Hát picike.
0: De mégis kellett autóversenyt rendezni.
1: Motorversenyt egyébként, hát az a horror motorverseny, ahol minden évben halnak meg, mert ugye nincsen semmilyen biztonsági, tehát rendesen a közúton tolják, amennyivel akarják. De nem tudom, hogy mekkora. Meg kéne nézni.
2: Gondolom, mint Csepel-sziget talán.
1: Lehet.
0: Az nem is olyan kicsi egyébként. Na, akkor még adok egy kérdéseket. Mit gondoltok, honnan származik a karosszéria kifejezés, és mióta ismerjük ezt a szót Magyarországon? Aztán van még más?
1: Karosszériára én valahogy a karusszerre asszociálnék.
0: Nem jó, mert a karussell az körhintát jelent.
1: Igen, igen.
0: És ez egészen más. Na. Mit gondoltok, hogy melyik országban mikor vezették be a nőknek a szavazati jogát? Például Magyarországon mióta van?
2: Húha!
0: Itt mit csatszolnátok?
1: 1800-as évek vége.
0: Hát az 1800-as évek vége az gyakorlatilag még sehol a világon nem volt szinte.
1: Hát nem gondoltam, mennyire haladók voltunk még akkor.
2: 1927.
0: Érdekes módon az első világháború volt a nagy választóvíz, és akkor a világháború után vagy közvetlenül, vagy néhány évvel később, vagy abban az időben rengeteg ország volt, amelyik...
1: Hát, nyilván elfogytak a férfiak.
0: Hát nagy szerepe lehetett ennek, igen, és... Nyilván rengeteg mindent átvettek a nők, amit addig nem csináltak, és tarthatatlan volt tovább, hogy nekik aztán minden van, csak a szavazati jog nincsen. 1918-ban egyébként pont a világháború végén kaptuk meg már nálunk. Előbb, mint a cseheknek, meg a osztrákoknak, meg a szlovákoknak, ők csak 1920 körül léptek be. Érdekes módon a Oroszország is 1917-ben megadta még egy évvel a Magyarország előtt. Amelyik nagyon korán bevezette, az például Finnország 1906. És innent aztán mindenféle nagy szórás van, de az egyik legkésőbbi a Svájc.
1: Azt emlékeztem, hogy valamelyik komoly nagy hagyományú európai országban.
0: És
1: nagyon késő.
0: És mit csatornáltak, hogy mikor, hogy akkor egyszer nagyon késők voltak?
2: Gondolom 1958.
1: Én is az 50-es évekre tenném, de lehet, hogy már 60-as.
0: Képzeljétek, 71. Uh-huh. Ezért én is eltártottam a számot. Én tudtam, hogy a háború után volt, a második világháború után. Így szoktam esélni, hogy a második világháborúig nem volt szavazati jog a nőknek, csak utána, de hogy 71, az teljesen mellbevágott.
2: Volt oka, vagy csak egyszerűen nem nyúltak hozzá a történelmi hagyományoknak?
0: Szerintem valószínűleg ez utóbbi lehet.
2: Meg is ők mind erről népszavaznak.

0: De
1: Csepel-sziget?
0: nem biztos, hogy van ennyi. Mennyi?
1: Nem tudom, én a 10 kilométeres szélességet azt olyan irreálisnak érzem, de végül is van ott a közepe, ahol a nagyobb települések vannak, ott elképzelhető.
0: Hát 5-6 kilométer biztos, hogy van keresztbe. Jó, nézzük majd meg ezt, és akkor közben újabb érdekes kérdést teszek föl. Az európai népek közül az érdekesség, majdnem mindegyik azt gondolja, hogy a határon túl egy jelentős terület tulajdonképpen őket illetné meg, és ő hozzájuk tartozik. És egy közelmi kutatást tartottak egész Európában, hogy az emberek hány százaléka gondolja úgy, hogy ez a terület, ez méltatlan, ami most van, és tulajdonképpen nekik nagyobb járna. És az oroszok közül 53 százalék úgy gondolja, hogy ugyan ők a világ legnagyobb területi országa, de ez így kevés, mert még egy csomó minden ő hozzájuk tartozna az igazság szerint. Magyarországon az emberek 67%-a gondolja azt, hogy
1: Nem
0: határon
1: mondod.
0: túli területek igaziból minket illetnek.
1: Ennyi irredent van Magyarországon?
0: Ki gondolná, hogyha titkos szavazással kell, akkor kimondják, hogy
1: Gratulálok.
0: a spanyolok 37%-a, a franciák 33%-a, a németek 30%-a, a törökök 58%-a.
1: Hát ők mit szeretnének, Bulgáriát, vagy...
0: A görögök 58%, ők mind a ketten. Nagy része egymástól nyilvánvalóan.
1: Igen, ez pont azt mondom, hogy hasonló számok vannak, gondolom ugyanarról a területről van szó.
0: És Nagy-Britániában 23%, az egészen kicsinek számít.
1: Hát ott
0: És
1: aztán nehéz lenne rábökni, hogy melyik tartozom még Nagy-Britannia IA-hoz.
0: a svédeknek csak 13%-a gondolja azt, hogy nekik nagyobbnak kéne lenniük.
1: Valószínűleg kevés területveszteségük volt a történelem során, ami ezt indokolna, nem?
0: Igen. És hát
1: Biztos.
0: Magyarország viszi a primet abszolút ezzel a 67%-kal.
1: Hát ezen azért ne nagyon csodálkozzunk, Hát én azért úgyhogy ez... csodálkozom, mert azért itt fiatalok is vannak. Tehát az, hogy most a mi korosztályunk meg a nálunk idősebbek ilyen idióták, az rendben van, de a 67%-ban egy csomó 40 alattinak benne kell lennie.
0: Aztán egy érdekes kérdés, hogy ja,
1: Lehet.
0: hogy a hány, milyen időnként születik egy-egy új baba meg a különböző országokban.
1: Oh.
0: Tehát például Magyarországon mennyi időnként lehet azt mondani, hogy hány perc, hány másodperc, vagy hány óra, hogy kell, hogy egy új baba legyen.
1: Most nekiállhatnánk számolgatni, de most inkább nem. Gondolom 5 percenként.
0: Nagyon jó eltartott, 6 percenként képzeljétek.
1: Hát ha rajtam múlna 5.
0: 6 perc és 20-valahány másodperc. Ebben nagyon hasonlítunk a csehekhez, nagyon hasonlítunk az osztrákokhoz, szinte ugyanaz a szám jön ki. A spanyoloknál 1 percenként.
1: Hát népesség arányos nyilván.
0: A franciáknál 50 másodpercenként, Németországban 45 másodpercenként, Nagy-Britannia 50 másodpercenként, oroszoknál 25 másodpercenként,
1: Kínában.
0: törököknél 25, Európa Unió csak Európa és Európa Unió általában.
1: Jaj, de kár, Kínára kíváncsi
0: Én is
1: lettem volna.
0: kíváncsi
1: Hát
0: lettem
1: azért
0: volna.
1: ennek a szummának azért lehetnek okai, mert számokba
0: Persze hülye
1: kifejezhető,
0: vagyok, hogy csomó
1: hogy
0: tény. Nem,
1: jutottak.
0: nem, nem, volt, ahol a világ is benne volt, csak én válogattam ki az Európát. Bocsánat.
1: Na mindegy.
0: Olaszországban is egy percenként, Finnországban 12 percenként, Svédországban 5 percenként, Norvégiában 10 percenként. A oroszok a leggyorsabbak, ők ahol 25 másodperccel verhetetlenek. No, aztán...
1: 257 négyzetkilométer Csepel.
0: Akkor kétszer akkor

0: sziget. Ezek
1: Igen.
0: szerint igen.
1: Szinte pontosan.
0: Egy nagyon érdekes, egy
1: Egyébként,
0: nagyon.
1: bocsáss, egyébként nem sokat tévedtél, mert 48 kilométer hosszú a Csepel-sziget, és a legnagyobb szélessége 6-8 kilométer, csak hát ugye egy ilyen keskenyedő
0: Igen.
1: síkidombról beszélünk, úgyhogy
0: 270 volt a
1: majdnem
0: hely?
1: 257
0: 257,
1: négyzetkilométer összesen, úgyhogy fele, mint a Man-sziget.
0: na, egy nagyon
1: És nem
0: aktuális
1: tagja
0: kérdést mondok nektek, hogy a otthonok hány százaléka légkondicionált különböző országokban?
1: Oh. Európáról beszélünk?
0: Európában beszélünk, nem véletlenül a Mediterrániumban kell keresni, legalábbis oda lent délen valahol a legmagasabb, és nyilvánvalóan valahol fölfelé, észak felé, a hűvösebb felé a kevesebbet, de van egy nagyon meglepő kakukktojás. Elárulom, hogy
1: Gondolom, ami nem meglepő, az valószínűleg Spanyolország lehet, vagy Olaszország.
0: Nem meglepő, Spanyolország vezeti egyébként 63%-kal, tehát a lakások 63%-a légkondicionált. Olaszországban 48, elég sokkal kisebb.
1: Görögország. Nálunk.
0: Görögországban, várj, ezt jól látom. Azt mondta, akkor nem spanyolok vezetnek, hanem a görögök. Azt a mindenit. Igen, jól lehet, 85. Törökországban csak 40. Magyarországon 25%. Én sokkal kevesebbre gondoltam különben.
1: Én ilyen 20 körül tippeltem, 20.
0: Románoknál 40.
1: Aha.
0: És aztán lengyeleknél 13. Balti országokban 13. Finnországban csak
1: Románok.
0: 18. Mit kérdeztél?
1: Románok a kakukk tojás?
0: Nem, képzeld, németek.
1: Mert ott nagyon kevés.
0: Honnan tudtad?
1: Hát onnan, hogy én pár éve voltam Berlinbe egy dolgozni, mindegy, és egy frissen felújított lakásban voltam, ami ráadásul egy gazdag emberé, és nem volt benne légkondi. És melegen volt, és már, de és mondta is, hogy itt nem szokott meleg lenni. Mondom, most már szokjál hozzá lassan, hogy itt is meleg lesz.
0: Na, képzeljétek, Spanyolországban 63, Görögországban 85, Németországban, a Franciaországban sokkal kevesebb, 28, és Németországban 4. Tehát a szomszédos franciáknak csak a egy heted része. Állati.
1: Hát egy
0: És
1: takarékos nemzet.
0: még ami meglepően kevés Anglia, de ott tényleg nincs olyan nagy hőség, úgyhogy ők már neki csak az 5%.
1: De ott cserébe fűteni se kell.
0: És cserébe csak szimpla ablakok vannak nektek.
1: Igen.
0: És emlékszem, hogy egyszer valaki elmagyarázta, hogy miért van olyan vízcsap, hogy a két oldalt van, egyik oldal a hideg, a másik a meleg, és nem
1: És
0: keverő csap,
1: vajon
0: és
1: miért?
0: elfelejtettem a megoldást.
1: Hát szerintem azért, hogy beleengedje a csapba, és kevesebb víz fogy úgy. Nem tudom.
0: Megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, egyből megmondja, hogy miért van így. Majdnem biztos, hogy megmondjam.
1: De azt tudom, hogy engem meglepett, még gyerekkoromban voltunk Törökországban, Isztambulban, a szultáni palotában, és ott már keverő csap volt, mit tudom én, így a kora középkori maradványoknál.
0: Tényleg?
1: Aha.
0: Azt a...
1: Rendes keverő csap volt.
0: Na, a bébi születés volt, még ott van még egy-két érdekesség. Mikor kaptak választójogot a nénik, és megvolt. Az európai országok területe a sok háború, kiegyezés, szerződés, gyarmatosítás és a többi folyamatok során rengeteget változott. És a legnagyobb kiterjedéshez képest a jelenlegi állapot az hány százalék? Mit gondoltok? A mostani orosz birodalom az hány százaléka az egykori legnagyobbnak?
1: Hát, szerintem 70. Én is annyit tippeltem volna.
0: Jó, mondtátok, mert egyébként egyszerűbb lesz, ugye, hogy ő tette fel a kérdést, azt mondja, hogy hány százalékát veszítette el az egykori legnagyobbhoz képest, és akkor 25%, de körülbelül jól mondtátok. És itt sajnos beleszámították a gyarmatbirodalom során, ugye gigantikus méretek voltak a maihoz képest, így aztán a Nagy-Britanniát, Anglia úgy érzi, érezheti, hogy per pillanat a 99%-át elvesztette az egykori nagyságának, igen.
1: Százszor akkora volt a gyarmatbirodalom.
2: Semmit nem számol, csak India.
1: Az igaz, tényleg, de hülye vagyok.
0: A spanyolok most a 96%-ot vesztették el, és úgy akkorák, amekkorák. A portugálok 98%-át vesztettek el. Tehát a nagy vesztesek itt a...
2: Azon nem vagyok meglepve, mert ugye ha csak Brazíliát vesztették el, akkor már ki is jön.
0: Igen, igen. És hát először a franciák is erősen ott vannak a 95%-ukkal. Úgyhogy a francia, portugál, spanyol és brit az hasítanak ebben a szempontban.
2: Milyen szerencse, hogy nekünk nem voltak gyarmataink.
0: Érdekes módon a svédek a 62%-át vesztették el.
2: Hát ők a szomszédjaik felé, nem?
0: Nem tudom, hát a szomszédja, a norvégok a 87%-át. Én szerintem ilyen északi területek tartoztak talán darabig hozzájuk. Én nem emlékszem, hogy a norvégoknak...
1: Lehet, hogy Grönland például.
0: Vagy a vikingek, vagy nem tudom, mi lehetett ez.
2: Nem tudom, én se azon gondolkodom, hogy hol keressem azt, ahol ők voltak.
0: Például Ukrajna gondolja, hogy úgy számolják, hogy a jelenleg az úgy jött ki, hogy az 51%-át elvesztették. Hát a Krím az most nem tudom, hogy ebben benne van éppen vagy sem, de valószínűleg igen.
2: Mert kicsit ukránok?
0: Igen. A Magyarországot úgy számolják, hogy a 67%-át elvesztette. Úgyhogy ezt tudtuk eddig is. Nos, az érdekes, hogy a románok úgy gondolják, hogy a 20%-át elvesztették.
1: Hát Moldova.
0: Hát egy picike a Moldova. Hát ez hát, lehet, hogy...
1: Más ország.
2: Olyan,
0: hát nem olyan nagyon pici, nem igazad.
2: Területileg nem egy pici ország.
0: Ja, akkor meg is van, mert igazad, itt le van hogy a rajz, és itt van körülbelül tényleg a 20%-a. Jó, akkor meg vagyunk. A görögök még, akik úgy érzik, hogy ők rettetes elvesztésben vannak, a 98%-át elvesztették egykori nagyságoknak.
2: És ezek, hát, amit szóljanak, az olaszok.
0: Olaszok csak a 93%-át vesztették el. Sehol sincsenek.
2: Sehol sincsenek. Végülis egész Európa az övék.
1: És a törökök? Tényleg, hát a törökök.
2: Angliában is.
1: Hogy törököket nem mondtad? Törökök,
0: nem mondtam, 85%-át vesztették.
1: Hát igen, hát mondjuk például Magyarországot.
2: Neki csodák?
1: Törökök.
0: Szegény törökök. A bolgárok, igen, mit gondoltok, sok vagy keveset vesztettek?
1: Sokat.
0: Sokat bizony.
1: Hát az nagy volt Bulgária valaha.
0: 87%.
2: És osztrákokat hogy érzik?
1: Osztrákok.
0: Hát az osztrákok bizony...
1: 80%.
0: Nagyon megviselte őket, tehát 88%-at elvesztették. Majdnem főcsatlakozhatnak a spanyolokhoz.
1: És ezt mind összeadjuk, kijön a világ területe 3000%-ra.
0: Így van.
2: Az lenne még érdekes, mert valószínűleg ilyen, aki ezt kiszámolta, az ezt nevesítette is ezt a területet, amikor beleszámolta ebbe a százalékba, hogy ugye Európában nem tudunk másról beszélni, mint irdatlan átfedésekről, nem?
1: Persze. Hát persze. Meg aki ezt kiszámolta, az rendkívül ráért, azért azt szögezzük le.
2: Kivéve Angliát, vagy a Nagy-Britanniát, ahol azért nagy átfedés nem lehetett.
0: Bár látom, eddig kifelejtettem, hogy a görögök voltak eddig a második helyezettek az Anglia után, a 99,3%-ot nem lehet íbörölni. De most látom, hogy a dánok 98%-át elvesztették egykori nagyságuknak. Na és mit gondol? Hát milyen figyelmetlen vagyok. Hát mit gondoltok a belgák?
1: Ó, hát nekik is rengeteg gyarmatuk volt.
0: Úgy bizony.
2: Hát nekik valószínűleg
1: Ők is
2: 140 százalék.
1: bőven 90 fölött kell legyen.
0: 99. 99%, hát elvesztették. Hálati. Mekkora gyarmatok voltak, te jó Isten.
1: A régi szép időkben, ugye?
2: Hát a jelenlegi területükhöz képest?
0: Na akkor mondok nektek
2: erről
0: egy...
2: szól.
0: Mondok
2: Bár
0: nektek...
2: arról szól, hogy a jelenlegi területükhöz képest vannak ezek a számok.
1: Nem, hogy a
0: Nem.
1: jelenlegi területük, igen, tehát hogy mennyit veszítettek el a legnagyobb
0: Az egykor legnagyobb
1: kiterjedésük.
0: kiterjedésükhöz képest mennyit vesztettek el?
2: Hát a belgáknál én nekem csak az jutott eszembe, hogyha ugye Kongót
0: Belga
2: elvesztették.
0: Kongó,
2: Igen,
0: igen.
2: például. Az fél Európa.
0: Mondok akkor nullát, akik nem vesztettek semmit a történelem során.
1: Csehszlovákia.
0: Belorusz például.
1: Aha.
2: Az egy stabil ország.
0: Csehek, ne viccelj, már csak a 42% van meg nekik. 42%-ot vesztettek, bocsánat, akkor 60 van nekik.
1: De mióta van egyáltalán? Na most én Csehszlovákiát mondtam, de
0: itt
1: oké.
0: Csehország.
1: Na igen, igen, igen.
0: És akkor azt mondja, hogy Macedónia, Észak-Macedónia 0%, ő nem vesztett.
1: Hát hiszen ő nem is létezett.
0: Nem is létezett. Albánia viszont annál inkább vesztett, mert 62%-át elvesztette. És ez, azt hiszem, hogy Koszovó van még itt, meg még valami, Crnagora, ők nem vesztették.
2: Koszovó még előtte áll.
1: Ja. Hogy elveszítse a 100%-át.
0: Tudjátok, mit jelent a Koszovó?
2: Azt nem.
0: Azt jelenti, hogy Rigó.
1: Ó.
0: A Rigó mező az ott volt, Koszovó polje. A Rigó mező egy
2: Rigót
0: csata.
2: Jelent?
0: Igen.
2: Crnagorát tudtam, de azt nem kérdezted sajnos.
0: De hát az könnyű, mert minden szót ismerünk belőle.
2: Igen. Hát.
0: Na, már csak egy kérdés maradt hátra. Melyek az országok, ahol a prostitúció tiltott, ahol tiltott ugyan, de szemet hunynak fölötte rendszerint, tehát nem nagyon üldözik, és melyik az, ahol tulajdonképpen legális?
2: Hát a Vatikánban biztos tiltott.
1: Hollandiában pedig biztos legális. Egyébként szerintem mindenhol tiltott alapvetően. Már Európában.
0: Ahol szigorúan tiltott, az Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Oroszország, Belarus, Kaliningrád persze, akkor Litvánia, és Albánia, és ezek is, ja meg még a Moldova, és ahol azt mondja, hogy korlátozottan legális, az Skandinávia, Spanyolország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, persze, Ausztria, Szlovénia, és azok a helyek, ahol legális. Én azt hittem, hogy nagyon kevés van, és például mi ide tartozunk.
1: Igen.
0: Ez lehetséges? Pedig hát...
1: Hát... Most az, hogy milyen formában, az azért kérdés, mert na jó, igen.
2: Korlátozottan az vajon mit jelent, hogy tilos, de megtűrik, vagy szemet
0: igen,
2: hunynak
0: igen,
2: felett,
0: igen,
2: ez
0: igen,
2: azt
0: igen,
2: jelenti.
0: Igen. És ilyen Lengyelország is, és ilyen Németország is. Eléggé meglepő.
2: Melyik?
0: Ahol nem tilt, nem szabad, de nem bántják különösebben. Nem, ahol nem, itt legális, tehát lehetséges.
2: Hát Lengyelországon meg vagyok lepve.
0: Akkor maradjunk abban, hogy mivel ez egy színes ábrolt és átírt a fekete fejében, lehet, hogy nem jól olvasom le a színeket, látod, ilyen egymáshoz hasonló. Ezt a kérdést jegeljük, és következő órára megnézem, hogy nem tévedek, nem, hülyeséget nem mondjunk. A többi
2: Ezt
0: által
2: felírom magamnak.
0: jó volt mindegyik egyébként, de ez ebben most elbizonytalanítom egy kicsit.
2: Egy hétig ezt fog foglalkoztatni most ez a prostitúcióval való kérdés,
1: El
2: ez
1: tudom
2: alapján
1: képzelni.
2: terve. Ez be lehet tervezni a nyári programot.
1: Igen.
0: Viszont van egy érdekes kérdésem, hogy Európa országaiban diákokat meginterjúvolták, hogy melyik a legmumusabb tantárgyuk. És hát nagyjából várható eredmények, hogy Kelet-Európában mindegységesen a matematikát tartották a gyerekek annak. Volt néhány ország, ahol a fizikát tartották a legveszélyesebbnek. Érdekes módon a történelmet az csak három országban tekintették a nagyon veszélyes tantárnak, Oroszországban, Olaszországban, és még egy, talán a balti ország közül valamelyik, de most nem teszem meg. Viszont van egy nagyon érdekes kakukktojás ebben, volt egyetlen egy olyan ország van Európában, ahol a saját nyelvüket, tehát a magyar nyelv és irodalom kvázi Magyarországon a legnehezebb tantárgy, a legbuktatósabb is, a legveszélyesebb, a diák szemmel nézve. Mit gondoltok, melyik lehet az ország, ahol a saját...
1: Nagy-Britannia.
0: Nem.
2: Svájc.
0: Nem. Svájci nyelv és irodalom.
1: Ez az.
0: Nem lehet kitalálni, én se találtam, szerintem lengyelek, képzeljétek. Fogam sincs, hogy miért kérdezni. A Basának a felesége lengyel, meg fogunk kérdezni, hogy miért lehet ez a statisztika. És akkor elárulom, hogy a karusszel az nem volt jó, de a karosszéria az honnan
1: kapta. Valami széria akkor.
0: És még csak a széria sincs benne.
1: Hát remek. Lövöldözök a semmibe.
0: Na hát így kell kitalálni dolgot, ne viccelj. A latin volt egy karusz nevű dolog, ami egy lovas kis hintócskát jelentett. Általában csak gazdag emberek közlekedtek. A gazdag emberek taxia volt tulajdonképpen. És ebből a karusszóból származik az angol car, autó, meg a carriage, ugye az is egy kocsit lejelent. Olyannyira, hogy az első számítógépeken az enter billentyűnek nem enter volt a neve, hanem carriage return, tehát kocsi vissza.
1: Kocsi vissza, soremelő, igen.
0: Soremelés. És ebből a carusból lett aztán a carrosse nevű kocsi megnevezés.
1: Az azért kocsi vissza, mert amikor megnyomtad, akkor az írógépnek visszament a
0: Igen.
1: A kocsija.
0: És a következő sor elején kezdődött újra minden. És a karuszje a ilyen kis fogatot jelentett franciául is, és aztán, amikor az autók bejöttek a képbe, akkor az autóknak tulajdonképpen három elválasztott része volt, a motor, az alváz és a kocsiszekrény, és a kocsiszekrényt hívták karusszénak. Uh-huh. És aztán abból lett gyakorlatilag az összes európai nép váltott, és a németektől lett, nagyjából a németek változtattak rajta, azt átvette szinte, míg az oroszok is átvették, és az lett a karosszéria. És 1916-ban írták le magyar nyelven először azt a kifejezést, hogy karosszéria, biztos előtte már mondták, de leírva, ez az első írásos emlék. Egy nagyon friss szóról van szó végül is. No. Rengeteg érdekes dolog történt az elmúlt időben, de mondhatná egy pár szót Erdélyről, milyen volt, mit tapasztaltál?
1: Milyen értelemben?
0: Milyen volt az éghajlat? Volt eső arra felé például?
1: Volt, hát jó idő volt, tehát jó hideg volt, azt én imádom, amikor nyáron hideg van. Tehát
0: hideg volt, tényleg?
1: Hát azt nem mondom, hogy kabátot kellett venni, de este azért már hűvös volt, és azt, hát régen ez teljesen általános volt, tehát az, hogy kabátba ültünk esténként, az volt a standard, és ezt ma már visszasírjuk mi is, hogy most már ott sincsen. De most ott is meleg van már nyáron, tehát nincs mit ötölni, hatolni ezen. Érdekes volt, hogy hát ugye akkor volt ez a tusványosi istenverése, amit utálok ezt a szót, hogy tusványos, mert ugye ez a Bálványosi Szabad Egyetem csak tusnádfürdői központtal van, és mindegy, utálom ezt. És akkor jött a tudaj, hogy beszedje a pénzt, ugye a házért, és elkezdtünk ott beszélgetni, és akkor szóba került ez a, hát hogy most mi van Romániában, hát nagyon nagy szar van, meg minden egyébként, és hogy az elnök választáson mit szóltak ők ahhoz, hogy ezt a, hogy hívták, Szimion, ugye?
0: Szimion, igen.
1: Hogy ezt támogatta Orbán úr, hát ők a másikra szavaztak, de ettől még Orbán melletti bizalmuk az teljesen töretlen. De egyébként az a helyzet, hogy ő nekik tök mindegy, hogy ki a miniszterelnök, tehát nekik, aki román, az abóvó, egy lényegében véve egy teljesen másodrendű, nem állampolgár, hanem
0: ember.
1: Másodrendű igen. Ember. Tehát félelmetesen utálják a tehát egészen elképesztőnek találom. Na mindegy. És biztosak benne, hogy Romániában össze fog omlani a gazdaság, hogy nem tudnak kormányt alakítani ezek a hülye románok, és így tovább, és így tovább. Szóval kicsit olyan érdekes. De ez mindig így volt különben ott.
0: Milyen messze van a tusványosod, ahol voltatok?
1: Hát mennyire lehet egy 100 kilométeren belül van. Ez ott a Szent Anna tó környékén van ez a...
0: Az nem is fordult meg a fejtek, hogy elmenjetek ti is megnézni.
1: Isten őrizzen, ne hülyéskedjél már. Jaj, ne. Hát voltunk mi már ott egyébként, nem akkor, amikor ez a rendezvény van, hanem úgy általában ott a környéken, mert ott vannak egyébként érdekes helyek, tehát ott van egy ilyen tőzegláp nevű, vagy az érdekes, oda be lehet menni. Ilyen vezetett túrára, meg hát maga a Szent Anna tó is szép egyébként, szó se róla, de hát most ezt, ha egyszer láttad, akkor már minek, nézd meg még egyszer.
0: Te is mit gondoltok, ez most hogy kezdek egészen más, de ha már a szóba jött a Fidesz, hogy a Semjén Zsolt dologról. Megmondom őszintén, hogy engem elkezdett a rettetesen zavarni, de egy jó ideje már különben, hogy csak most egy darabig csend volt körülötte, hogy ha nem ő volt, akkor rengeteg médium, portálok, hírportálok, egyebek, blogok egészen szemét módon hozták teljesen gyanúba, meg a képét kitették, meg
1: hát kitette ki a képét. Na mindegy.
0: Most direkt megfigyeltem, hogy rengeteg helyen volt kint még színes, nagy borítóként szinte az ő képe, úgyhogy tulajdonképpen meg lett gyanúsítva valamivel. És hogyha az zavart, hogyha mégse ő volt az, akkor rettenetes. Tehát ilyet nem lehet csinálni valakivel, hogy ennyire... Tulajdonképpen, és hogyha nem tudsz belekötni egyik újságba se, vagy portálba, vagy blogba, amit írtak, hiszen ők csak hallottak valamit, és hogyha így volt, akkor az borzasztó csúnya dolog lenne, és jó lenne, ha kiderülne az igazság. De azért oda teszik a fényképét, azért 50-szer le van írva a cikkbe a neve, hát, és...
1: Figyelj, én korábban is az volt valahogy az érzésem, most meg már határozottan az a véleményem, hogy én ebben az ügyben már senkinek semmit nem hiszek el bemondásra. Tehát itt van ez az egy darab srác, aki ráadásul elment valahova Amerikába, most leírta, hogy ő öngyilkos lesz, meg nem tudom, tehát én elnézést kérek, de én nem fogok innentől kezdve elhinni semmit. Amit meg te mondasz, hogy blogok, stb., ott egy újság és egy blog között azért minőségi különbség van. Tehát egy újság az megtámadható, egy blog is nyilván, de mondjuk egy Facebook bejegyzés, vagy akármi, az sokkal nehezebben. Tehát egy szeriőz újság, az nem teheti meg, hogy kirakja a fényképét. Tehát, hogyha kirakta, akkor az sajnos sajtóetikai vétség. Most az kérdés, hogy ez hogyan büntethető.
0: Most meg fogom ilyen szemmel nézegetni, vagy fölmérem külön, hogy mi lehet, mert ez fontos dolgot mondtál. Ezzel együtt ugye a neten úgy terjednek az információk, meg az értelmesebb posztok. Hát van olyan poszt, hogy meg vagyok döbbenve, hogy 73 ezer ember látta. és nem a legnagyobb celebek egyike írta, hanem nem tudom, egy elemző vagy valaki. És ezek úgy terjednek, és úgy másznak bele bárkivel is. Úgyhogy elképzeltem egy embert, aki ír egy ilyen cikket, és akkor azt mondani, hogy nézd, mi van, hogyha egyébként te azért vagy ilyen rettentő hangos ez ügyben, mert a saját bűnödet szeretnéd elfedni, hogy mindenki őről a beszél, és te rólad nem, mert lehet, hogy neked van valami nagyon nagy titkolni való, esetleg valami gyerekabúzus dolog lenne, vagy csináltál valami ilyesmit, mert hogy annyira támadod ezt a XY-t. És egyébként a rögtön utána a fényképét is oda tenném egy idejében, és mondanám, hogy légy szíves, cáfold meg, hogy nem te vagy ez meg. Szóval mindegy, elkezdem, és akkor te átvennéd, vagy megleckéztetnénk még, vagy 8 ember ezt megcsinálná, és azon venni észre magát, hogy a fél net tele van az ő arcképében, meg hogy ő pedofil volt, vagy valami.
1: Figyelj, ez most egyébként még azt akartam mondani az előbb, hogy ezt őt nem meggyanúsították ezzel. Fölállt valaki a parlamentbe, és megkérdezte, hogy ki az a Zsolti bácsi. És ezek után a semmilyen ezt az egészet magára húzta. Ez történt, senki nem állította, hogy ő az. És a másik pedig, ami...
0: Én is láttam ezt a jelentet, visszanéztem, ez nagyon is célzatos, és teli találat volt ez, és pontosan oda nézett, ahova kell, és oda adresszálta az egészet, ahova kell, úgyhogy egy pillanatig nem volt kétséges, hogy ő azt gondolja, hogy most a Semmilyen Zsoltnak kéne valamit csinálni, mert hogy ő rá gondol mindenki, és őt gyanúsítják ezzel
1: de,
0: a dolgot.
1: De papó, ezek politikusok. Én ezt értem, hogy ez egy rendkívül mocskos játék, amit játszanak, és ezt nap mint nap láthatjuk a mai mostani parlamentben is, de ő neki ezzel tisztába kéne lenni, 20 éve ül ott. És akkor még csak annyi, hogy teleplakátolták, vagy telerakták a képével. Most gondolja arra például, hogy Lakatos Márkot konkrétan pedofíliával vádolták, névvel. Azóta sem bizonyosodott be semmi. A teljes jobboldali sajtó tele volt azzal, hogy a Lakatos Márk pedofil. Tehát én értem, hogy szörnyű ez az egész, ahol most élünk, meg amilyenek a sajtóviszonyok, de ez azért nem a semmiből jött létre egyszer csak.
0: Ja, persze.
1: Ez egy hosszas trenírozás eredménye.
0: Igen, de amit én mindig úgy gondolom, hogy amit ők megengednek maguknak, hogy ők tesznek, az őket minősíti, amit meg mi teszünk, a mi oldalunk, a mi buborékunk, az meg minket minősít. És azért, mert ők szemét módon így ezt a lejáratokon vagy megcsináltak, ez nem azt jelenti, hogy nekünk is szabad ezt megcsinálni. Na mindegy.
2: Bocsánat, csak annyit hozzá, hogy egy kérdésem van, hogy ez a Semmilyen affér a parlamentbe. Ez mikor volt, amikor valaki ezt mondta, és ő meg azt mondta, hogy nem ő? Ez nem az új kormány.
0: Amikor kipattant ez a Szőlő utcai ügy, akkor
2: igen.
0: Nem sokkal később volt ez a dolog. A Szőlő utcai ügyben ugye próbálták a szörnyűséget azzal egy kicsit mérsékelni, hogy szerencsére kiskorúak azért nem voltak itt veszélyben, csak nagyok, idézőjelben csak...
2: Ez ott... Tuzson Bence.
0: A Tuzson Bence, és akkor nem csak az derült ki, hogy a Tuzson Bence hülyeséget mondott, és itt van a Bangós Anyi, aki messze kiskorú volt akkor, amikor ezek az események történtek, és ő az egyik abuzált, szegény, szerencsétlen gyerek, hanem azt is bemondta, hogy Zsolti bácsinak hívják ezért. És akkor így kezdődött ez az egész dolog.
2: Akkor csak annyi bocsánat gondolatot ehhez, hogy én azt gondolom, hogy ez a fajta sajtó, nevezzük így, vagy nem tudom minek, ez azért a szabad sajtó szabadsággal rendelkező világban azért már évtizedes múltra tekint vissza, amikor még csak nyomtatott sajtó volt szinte. Hát azért hozzánk is eljutott annak idején Angliából, hogy mi mindent irogattak ki mindenkiről, és ezzel tele volt az angol sajtó, emberek buktak meg, politikusok buktak bele, és egyebek. Ez az egyik része a dolognak, nyilván az elektronikus médiumok világában azért ez egy kicsit fölgyorsult, hiszen itt most már egy percen belül sok százezer ember láthat, sok százezer hírt vagy egyebeket. Én úgy gondolom, hogy kell lenni következményének. Tehát nem emlékszem rá, hogy mondjuk egy angol újságot bezártak volna, de hogy egy valak pénzt fizettek kártérítésként, ha kiderült, hogy nem igaz, az biztos. A másik, ami engem ebben az ügyben még zavar, az az, hogy itt van ez a srác, ez a Bangó Sándor. Amivel gyanúsítanak ott valakit, Zsolti bácsi néven, azt nem lehetett úgy elkövetni, hogy senki ne tudott volna róla. Csak ez a srác.
1: Hát így van.
0: Persze, többen is tudtak róla, csak nekik...
2: De mindenki hallgat róla.
0: Kúság,
2: de
0: persze, nyilván jelen... ők még ilyenebbeket csináltak.
1: De most én most már bennem az is, mint verzió fölmerül, hogy nem volt semmiféle Zsolti bácsi. Kitalálta a srác, az nem lehet?
0: Na most lelőm a poént, nem le poént, hanem végére hagytam a dolgot, hogy annyira zavart tegnap az egész, hogy nagyon-nagyon késő este, tehát majdnem éjfő volt már. Fölhívtam egy olyan embert, aki nagyon-nagyon közel van ezekhez a dolgokhoz, és nagyon nagy tudású hozzánk képest. És mondtam neki, hogy rettentően aggódom, független attól, hogy nyilvánvalóan egy közutálatnak örvendő emberre boldogan terjesztik úgy ezt a mocskot, hogy igaziból ők csak beszámolnak arról, hogy mi történik a világban, meg van egy gyerek, aki ezt mondja, meg azt hallani, meg valamelyik portálon megjelent, és tódítják, hogy képeket tesznek ki, meg minden. És a kommentekben csak megidézve ilyenek vannak írva, hogy a semmilyen pedig jó lenne, ha tisztázná magát, mert különben megy a rács mögé, meg innen. Uh-huh. És akkor szeretném megkérdezni a kommentet, és hogy kell tisztázni?
1: Hogy tisztáz? Mit kell hogy bizonyíts be, hogy
0: mit
1: valamit nem csináltál?
0: Nem én voltam.
1: Igen.
0: Mit tudnék? És ha csak nem azt mondják, hogy ez a dolog 2005. január 17-én este 7-kor volt Ózdon, vagy a Szőlő utca 2-ben, vagy mit tudom én, és akkor igazán alibit erről az időszakról, és akkor kiderült, hogy ő kártyázott a barátaival Hódmezővásárhelyén ebben az időszakban.
1: Vagy szarvasra vadászott vagy Skandináviában. Vagy,
0: igen, igen. Na mindegy, szóval beszéltem ezzel a Manussal, és mondta neki, hogy aggódom, hogyha nem 100%-ban biztos ez a dolog, akkor ennek az őrült kampánynak nem szabadna így folytatódni. És én azt mondta, hogy jó, akkor papokám megmutatlak téged, 100%-ban biztos. A Bangós anyunk kívül van még két emberünk, vagy ember, aki ugyanezt mondta, egymást nem ismerik egyébként, más időpontról van szó, más helyszínről van szó, de ugyanezt az embert nevezték meg, és egymástól teljesen független, őket még nem hoztuk, vagy nem hoztuk nyilvánosságra, a kellő pillanatban ez is meg fog történni.
1: Hát ezt a Sándort is kár volt egyébként, mert szerintem megijedt, vagy... Oké, okay, akkor én most elhiszem, hogy volt ilyen, de itt tanúskodni is kellene, és ő meg ugye erre nem volt hajlandó, vagy nem tudom, hogy hogy áll a helyzet most egyáltalán, jogi úton, szakaszban van-e.
0: A másik, amit egy ismerősöm hívott föl ez ügyben, és érdekes módon azt mondta, hogy másról kezdtünk el beszélni, és én megkérdeztem tőle, hogy ez erről mit gondol a dologról, és azt mondta, hogy ő ismer ezt az ügyvédet, aki a Sanyinak az ügyvédje, aki egy nagyon-nagyon jó ügyvéd, és hogy ilyen különböző rágalmazási, meg sajtóperekben ilyen sztárnak számít, és rengeteget, minden pert megnyer gyakorlatilag a védencei számára ilyen esetekben, és egyébként meg nem vállalja el, hogyha a vesztésnek néz ki a dolog, és nem látja benne az igazságot. Hát úgy könnyű, de hát rendesen így történik, ahogy mondtad az előbb a lakatos sztorit, hogyha ő elvállalta volna nyilván az ügyvéd, hogy lesz az ügyvédje, és megnyerte volna neki biztosan a pert. És mert meg is volt győződve, hogy náluk az igazság. Na mindegy, szóval ez a Manus nem vállalta volna, és nem ült volna a nyilvánosság elé a Sanyival együtt, hiszen volt olyan podcast, ahol végig ott ült mellette. Aha. És nagy néha egy-egy mondott vagy az elején meg a végén, de egyébként csak a srác beszélt. És Szóval ez egy híres ügyvéd, úgyhogy ő ezt az óriási hibát nem követi el, hogy
2: Hát én úgy tudom, hogy a semmiént tulajdonképpen még nem vádolták meg semmivel hivatalosan.
1: Persze, hogy nem.
0: Nem, hivatalosan nem.
1: Azért mondom, hogy
2: addig,
1: én nem tudom,
2: ameddig
1: hogy nem tudom, hogy ez a...
2: hivatalosan nincs ilyen stádiumban ez az ügy, én arra leszek kíváncsi, hogy ki lesz a semmilyen ügyvédje.
1: Schiffer András. Én azt nem tudom, hogy egyáltalán ez a jogi, tehát hogy van-e itt egyáltalán bármilyen jogi helyzet jelenleg? Vagy pedig csak úgy általánosságban nyomoznak a Szőlő utcát illetően, vagy a gyermekvédelmet illetően?
0: Ezek elévülős dolgok?
1: Biztos minden elévülős.
2: Majdnem minden.
0: Akkor lehet, hogy jogilag már nem is lehet hozzányúlni a dologhoz.
1: Azt nem hiszem, hogy ne lehetne, mert ugye a büntetési tétel felső határa az elévülési idő.
0: Na, miket tudsz te?
1: Igen? Hát én így tudom legalábbis.
0: És hát itt simán lehet 15 évet is kapni.
1: Hát nem tudom, hogy mennyit lehet, de sokat. Hát a gyerek, tehát ez azért... Hát
2: aki életfogytiglant kap, annak nincs elévülési idő.
1: Annak nincs, hát egy gyilkosság.
2: Csak amikor esetben. Meghalt, igen.
1: Igen.
2: De én, ha jól tudom, ugye akkor arról szól a történet, hogy engem ebből az egészből az a része érdekel, hogy csinálta. Már nem konkrétan, amire meggyanúsítják, hanem ő bejárt oda ebbe az intézménybe, és ott az ismerősei őt beengedték oda, és előállítottak neki egy ilyen áldozatot. És alkalmanként egyet-egyet, akivel ő
1: szerintem ezt mi nehezen tudnánk fölfogni. Én azt sem értem, hogy miért, tehát azért itt a Kádár rendszerben is voltak olyan emberek, akikről kvázi köztudott volt, és semmi, elmentek külföldre, és ott intézték meg, tehát nem derültek ki tényszerűen dolgok, már pedig amennyiben valóban valamilyen nagy emberről beszélünk, vélhetően is ő is elmehetett volna Tájföldre, vagy bárhova, és kutya a tudomására nem jutott volna ilyesmi. Oda menni egy gyerek otthonba, én ezt még elképzelni sem tudom.
0: Na, én hasonlót mondtam a kedvesemnek, most napok óta erről beszélgetünk, vitatkozunk, és azt mondtam, hogy ez az érve még most jutott, csak eszem, hogy semmi nem egy buta ember. Lehet, hogy kellemetlen, lehet, hogy sok rossz
2: az kinek szimpatikus, róla, kinek
0: de nem egy, biztos, hogy nem egy buta ember, és biztos, hogy meg kellett fordulni a fejébe, pláne, hogyha nem egyszer történt, hanem sokszor is megtörtént, vagy többször megtörtént, hogy ezek közül az emberek között föl fogják ismerni jó néhányan, hiszen ő állandóan szerepel a tévében. Ő nem egy államtitkár mellé beosztott adminisztratív valaki, akinek viszonylag bejárása vagy hatalma van esetleg ezeken a gyermekintézményeknél, vagy befolyása, és ott meg tud fordulni, de ő nem kell attól félni, hogy lebukik, hiszen ő nem szerepel a tévében, őt nem látják képeken, ő nem ül benne a parlamentben, nem közvetítik a felszólalását, nem nyilatkozik meg. És egy ilyen ember, aki exponál, aki miniszterelnök helyettes, az nem, szóval nehéz elkezdeni, hogy ekkora hibát elkövessen.
1: Nehéz. És én továbbra is azt mondom, hogy én a magam részéről most már bemondásra nem fogok semmit elhinni. Engem nem érdekel, hogy ki az ügyvéd, vagy nem tudom, valaki álljon elő bizonyítékkal, és akkor...
0: De hát hogy lehet bizonyítani egy ilyet?
1: Ha van három független tanúvallomás, az egy bizonyíték. Akkor... Hogy elfogadja a bíróság, vagy nem, az egy más kérdés, de akkor már mi is alkothatunk véleményt. Így, hogy egy valaki bemondta, és valaki azt mondja, hogy van még másik kettő, de azt mi nem is tudjuk, meg nem is hallottuk, nekem ez így ebben a formában most már kevés.
0: András, mit akarsz mondani?
2: Én azt akartam csak mondani, hogy hívták azt a jó embert, aki ott a 90-es években ott az úszók körül a magyar úszó válogatott és egyebek közül ott menedzserként.
1: Azaz.
0: Igen, az a kövér manus, aki szélhámoskodott, igen.
2: Nem jut eszembe a neve. Na mindegy, ő is ugye közismert.
0: Fiatalon meghalt, elég korán meghalt.
1: Valamilyen György volt szerintem.
2: Zemplényi,
1: igen.
0: Így van.
2: Igen, akit egyébként azokban a körökben csak Gyuri néninek hívtak.
1: Igen.
0: Tényleg?
2: Már azt tudom. Igen, és ő híresen érdeklődött a fiatal fiúk iránt, és én úgy tudom, hát aztán lehet, hogy ez is csak pletyka, hogy ő gyakorlatilag kapcsolatai révén ott bizonyos alkalmakra kikölcsönzött gyerekeket. És azok az
1: Kitől?
2: intézmények együtt működtek vele, hogyha Gyuri néninek ilyen igénye volt, akkor elküldtek hozzá.
1: De ő is ilyen gyerek otthonból? Vagy
2: Aha.
1: hon? Úristen. Akkor ennek hagyománya van ezek szerint.
2: Most van, lehet hagyománya, nem tudom, lehet, hogy ez csak egy ugyanolyan mocskos valami, úgyhogy Gyuri bácsinak a ügye lezárult ugye az ő halálával, tehát nálam elévülés is úgy lett, ahogy te mondtad, Zsolt, hogy teljesen mindegy volt. Én úgy tudom, hogy életében nyilvánosan őt sem vádolták meg
1: Nem.
2: talán ezzel, vagy legalábbis
1: Nem.
2: nem emlékszem ilyenre. És nekem csak azért jutott eszembe, mert én általában mindig azt szoktam keresni, hogy lehet, hogy most egy tanú van, lehet, hogy van még titokban kettő. De én mindig arra gondolok, hogyha már hülye példa, de hogy én mit csinálnék. Tehát ha egy ilyen helyzetben lennék, nincs annyi eszem, hogy a közismertségem miatt nem így intézném, akkor hogy intézték? Tehát mit mond ez a Sanyi, hogy bement hozzá ez az ember a Szőlő utcába? Vagy én nem ismerem Sanyinak a történetét, de nem tudom, ti ismeritek? Vagy mondott erről bármit?
0: Valamit mondott a körülményekről, de nem nyilván, akkor őt hívták le, és az igazgatónak a
2: Irodájába.
0: irodája mögött volt egyébként a buduár, vagy nem is tudom, mire kell mondani, a tett hely,
2: Az esemény szoba.
0: és akkor ott viszonylagos fél
2: Neki ott
0: homályba történt a dolog.
2: ügyeskednie kellett. De hát akkor ugye tudjuk azt, hogy volt ott egy igazgató. Ha jól tudom,
0: Hát
2: ez
0: ő
2: az igazgató, nem tudom.
0: abszolút már jó ideje előzetesben van.
2: Igen. Tehát nem tudom, kit engedtek ki, mert a múltkor olvastam, hogy kiengedték a Szőlő utcával kapcsolatban, de én elvesztem, hogy ki kicsoda. Hát ott kellett lenni együttműködő valakinek.
1: Hát
2: Na
1: és
2: most
1: nem
2: azt
1: csak
2: nem
1: az,
2: tudjuk.
1: de nem csak az igazgatónak, tehát hogyha ez egy nyomozás, akkor az elindul úgy, hogy mondjuk igen, mondjuk akkor van ezek szerint három ismert tanunk. Az meg fog nevezni embereket, de nem csak az igazgatót, hanem például biztos, hogy volt portás, vagy valami gondnok, vagy tehát nem nyilván ketten voltak. És akkor lehet tovább haladni. És hogyha ő neki azt mondják, hogy most vagy együttműködsz, vagy pedig ez gyermekprostitúció elősegítése, és akkor ez, mit tudom én, 12 év börtönnel honoráljuk, akkor az lehet, hogy mond újabb neveket. És innentől kezdve szépen fokozatosan el lehet jutni az igazgatóig is, mert most az igazgatót hiába kérdezed meg, aki lényegében véve a fő vádlottja lenne ennek az egész ügynek, ha lenne ügy. Ő azt fogja mondani, hogy uram, hát semmi. Hát hogy ilyen nem történt. Tehát a nyomozás az egy ilyen aprólékos dolog.
2: Igen, de én azt abban nem vagyok biztos, mert amikor ezt hallottam a napokban, hogy ez pár napja volt, amikor ez fölröppent a hír, hogy megnevezték, hogy ki a Zsolti bácsi. Én arra gondoltam, hogy ez a háttérben folyó nyomozati munka eljutott abba a stádiumba, amikor a nyomozó szervek úgy gondolják, hogy nagyjából elegendő tanúvallomás és bizonyíték van, úgyhogy akár Sanyi mondhat is most már egy nevet, mert lesz alapja annak, hogy ezt alátámasztják. Hozzátéve, hogy ez az ember, akire azt mondjátok, hogy jó ideje előzetesben van, hát én azt gondolom, hogy aki jó ide előzetesben van, azért ott egy idő után magvas gondolatai lesznek, hogy érdemes-e akkora áldozatot hozni, idézőjelbe vett Zsolti bácsiért, hogy ő ne mondja el esetleg az igazat.
1: Na,
2: Lehet, hogy
1: de
2: most
1: ha te
2: tört
1: az
2: meg.
1: igazgató vagy, és ezt te lehetővé teszed, akkor te elsőrendű vádlott teszel ebben az ügyben. Tehát annyira olyan gondolatai nem fognak támadni, hogy még most földörzsölje magát még egy 20
2: Hát
1: éves időtartamra.
2: kivéve a vádalkut.
1: Hát jó, de akkor meg Hát nem tudom. Nem, lehet. Nem
2: Hát
1: tudom, hogy ez hogy
2: nincs
1: van.
2: jó, mert az esetek nagy része. Az most azt hiszem a büntető törvények szerint most vannak új fogalmak itt a vádalkut illetően, de